Ez pekne deep, soulful. Szalom egy zsizik, groovy, funky. Ottomi Sanctus Groove.